0: Radio Energik. Radio Energik. To je muzika. Energik.
1: Lost my heart and lost my soul.